szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base
1: FM.
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is.
1: Basefm.hu.

Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Astro, no.

Szóval többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: Finish. When I'm finished, when I'm finished.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Base FM.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval, ha jó, szóval, ha nem, meg kell, ha csatok velem, erre mit mondasz?

0: a Blink, a Komám, a Címbim. Ja, az nem, az nem, az.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Besten kívül is. Base FM.hu.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Megint lépett egyet előre a MÁV plusz app. Elem, csat, mágnes, komoly veszélyben a gyermekek. Influencereket kapott el a NAV.
2: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, mely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Bass Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és az itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen hogyan lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, a legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Padraig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártás teljesen feltétére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Kompetencia mérés, már elérhetők az eredmények. Tájföldre igyekezett a számlagyáros, időben lekapcsolták. Zivatarokat is hozhat a délután. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétvégét és kellemes szombat reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, indítsuk meg a napot és a hétvégét, jön Lil Frak, Átbasztál, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Doja Catnek az utóbbi időben egy picit visszább hagyott a lendülete. Borzasztóan jó dalokat tudott csinálni, mint például a 2022-es Vegas, ami egyben Elvis önéletrajzi ihletésű filmzenéje is volt.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megint lépett egyet előre a MÁV Plus app. Elem, csat, mágnes, komoly veszélyben a gyermekek. Influencereket kapott el a NAV.
3: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, mely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
4: A nyelőcsőben fennakadt

0: marad észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

1-én lesz 30 éves ebben az évben. Már most is rengeteg sikeres dal tudhat magáénak, de szerintem még azért fog érkezni. Egy nem mellesleg egyébként egyszeres édesanyja már. Jön Sencia, Boss Up, itt a Bass FM-en.

Uyeke, Dama, Uyeke, Jello, Uyeke, Jawa, Uyeke.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Gangsta Zoli 2026. január 7-én volt 60 éves, és úgy néz ki, hogy a karrierje szempontjából ez egy nagyon-nagyon sikeres év, rengeteg helyre hívják interjúzni, és tulajdonképpen sok minden róla szól ebben az évben. Jön még az 1999-es, a jó, a rossz és a Carter.

0: rosszabb, mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

0: érdekel.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Carti-val összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Bass FM-en. To be popular, that's a dream. To be popular, kill anyone. To be popular, sell a soul. To be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Kompetencia mérés, már elérhetők az eredmények. Tájföldre igyekezett a számlagyáros, időben lekapcsolták. Zivatarokat is hozhat a délután. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szenzációs szombatot és kellemes pianist a hétvégi első napján a mikrofonnál RP. Nekem nagy kedvencem a hangzásvilág, és egyébként a tartalomat is valamilyen szinten meg tudom érteni. Jön T-Deni, ha elmegyek. Itt a 96.4 Bass FM-en.

96-i Base FM, rap, hip-hop, R&B. A Bász csak hétvégén égette a gyertyát, sőt még a lángszórót is bevetette a biztonság kedvéért. Amióta kisgyermeke született, azért azóta nagyon visszavett, és konszolidáltabb is lett a kinézete. Eszméletlen nagy művész és nagy zenész, jön Post Malone, wow!

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Kárpátaljai magyarok, már az Unió is figyel. Tragédia az M1-esen. Elaludhatott mindkét sofőr. Üvegtigris akció. Razziáztak a büfékocsiknál.
2: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között. A kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól jelentette be közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter szerint Kijev mindezt beépítette uniós kisebbségi akció tervébe is. Ez azt jelenti, hogy ha nem teljesíti vállalásait határidőben, akkor nem tud tovább lépni a csatlakozási folyamatban. És a végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készített. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, hogy a kötelező címkézések maradtak el. Lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
1: Ma ünneplik a szegedi papucsot, kiállítás, hímző bemutató, kreatív programok várják az érdeklődőket. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. A szegedi papucs a török hódoltság idején született meg. A könnyű mutatós viselet egyazon kaptafán készül, és a taposásával válik jobb, illetve ballábassá. A történelmi kelléket 8 éve felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Szerintem nagyon sok lány és fiú érzi sajátjának ezt a gondolatot, amikor megtalálja az igazit, vagy úgy érzi, hogy megtalálja az igazit. Jön BSV Nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a 96 BSFM-en.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
3: Megint lépett egyet előre a MÁV Plus app. Veszélyes gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Tart a szüret, a tavainál jobb lehet a cseresznye szezon. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, mely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
4: A nyelőcsőben fennakadt

0: észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötét piros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Rap, hip-hop, R&B, a Schwindler jelentése csaló, szélhámos és szédelgő. Én azért a srácokra nem ezt mondanám, hanem inkább, hogy csibészek. Jön Pifu Marics Peti duója és a Schwindler. Itt a

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot, a mikrofonnál RP. Jön egy klasszikus, sok igazsággal. Sub Bass Monster, nincs nő, nincs írás.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSP Bayerlux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Bizonyítvány, sok mindenről hallgatnak a jegyek. 100 milliókat kereshettek a dunántúli számlagyárosok, megrögzött bagósok, most kell a bátorság.
3: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
4: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
3: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés.
2: A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Doja Catnek rengeteg jó dala volt, ahogy azt sokszor megénekeltem. Az egyik csúcslágere, ami egyébként a fellépéseken is nagyon jól muzsikál, és mindenki táncol rá, megrázza a csípőjét. Én az Agora Hills, itt a 94 Bass FM-en szombaton is, a kedvenc rádiótokban.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Zenekritikusok egyértelműen állítják, hogy a következő dalnak az inspirációja George Clinton, Cameo és mások hatására született. 1993-ban alakotta meg Snoop Dogg a Doggy Style albumon, Kiga sláger lett, You Know What's My Name.

0: Hit Dog. 96.4 Biz FM. Rap, Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molye, Silent Eddy, Skilly Bang, Shenseea közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! 96.4 Bass FM. Hírek.
3: M1-es tragédia, elaludhatott mindkét sofőr, üvegtigris akció, razzia büfékocsiknál, 500 éves sportékát ünnepel Szeged. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között, a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter szerint Kijev mindezt beépítette uniós kisebbségi akció tervébe is. Ez azt jelenti, hogy ha nem teljesíti vállalásait határidőben, akkor nem tud tovább lépni a csatlakozási folyamatban. És a végrehajtást folyamatosan ellenőrizni fogja az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kért. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyett sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. Vagy a kötelező címkézések maradtak el. Lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók már nem juthat el.
3: Ma ünneplik a szegedi papucsot, kiállítás, hímző bemutató, kreatív programok várják az érdeklődőket. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. A szegedi papucs a török hódoltság idején született meg. A könnyű mutatós viselet egyazon kaptafán készül, és a taposásával válik jobb, illetve ballábassá. A történelmi kelléket 8 éve felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ticket to the Max. Ticket to the Max. Ticket to the Max. Please just rewind. Let me take it to the Max.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP, a páros egyik korai dalával fogok most jelentkezni, Desi és Azi Pörög a Papa című felvételével. Itt a 96 Ibiza FM-en öveket bekapcsolni, volumot föl, dübörög.

0: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy picit keserédes dal, elemben pozitív a kicsengés. Valamikor jön Tideni, vidéki csajszi.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam vére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, kellemes pihenést és szuper hétvégét minden bészesnek. A következő tengeren túli előadónak több mint 59 millió követője van az Instagramon. Eredetileg egyébként Texasból származik, méghozzá Houston városából, és nem olyan rég tette tiszteletét Budapesten, a BL döntő után fellépett egy 20-30 perces performanszon Csepelen. Érkezik nálunk a legendás Travis Scott és a 2025-ös dala a 4x4. Na csumára hangerült a

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot mindenkinek. Érkezik nálunk a legendás Kövér Jóska, de szerintem úgy, hogy Fedzsó, úgy azért többen fogják ismerni a nevét. Hatalmas tehetség az öreg. A következő dal minden olyan amerikai listán, ami számít, dobogós helyen nyitott. Nem mellesleg az Egyesült Királyságban csinált azért egy laza platinát. Azóta is nagyon népszerű, a klubokba is felcsendül. Produceri oldalról egyébként Irv Gotti kapott szerepet, aki sajnos 2025-ben elhunyt, de nagyon sok dalért felelősek ők közösen. Érkezik Fedzsó, Ashanti nagy sikerű közöse és a What's Love. Én már velük búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit, nektek kellemes pihenést, a mikrofonnál Árpit hallott.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Elemcsat mágnes, egyre több gyermek szorul műtétre. Szüreti helyzetjelentés, a tavainál jobb lehet a cseresznye szezon. Influencerekre csapott le a NAV. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazástervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösség.

0: Régi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
1: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek

0: ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: A tavalyinál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BFM.
1: 96-1 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az ELTI BASTOP-20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Kemo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borítóképén egy fának a tejtőernyő lógva láthatjuk The Jacketet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez virágkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 BASTOP-on, a BASTOP-20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

something is inspiring.

0: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Mankindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.
1: I need that.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country-ről is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossaph című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Police Top 20. A tizedik.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

95.6 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 8. helyen Ty Lush Chanel 2025-ös dala áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai Top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag afrikai kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjévé kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális slágere, a dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emeletre magas rózsaszín cipő mellett táncolva. Megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Tyla, tőle is Chanel című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 8. helyről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a number one a befutó, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazás a kalauzónál a keltiteket. Visszaugrunk az időbe 28 évet, és meg sem állunk 1998. június elejéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listát. Ez a dal bizony nem más, mint Brandy és Monica ikonikus dala, a The Boy Is Mine. Szóval Brandy és Monica közös dala 1998. júniusának közepén már 3 hete vezette az amerikai slágerlistát. A két énekesnő többek közt Ushert és Mariah Carey-t megelőzve állt a lista élén, nem csak az Egyesült Államokban, de nagyon sok európai országban is. A The Boy Is Mine akkora siker volt, hogy Brandy és Monica karrierjén túl több országban magát az R&B műfajt is sikerült felemelnie, és a korábban jellegzetesen amerikai műfajnak titulált R&B ettől kezdve a rádiók és a slágerlistek állandó szereplője lett. A dal klipjében a később nagyon sikeres színész Mackie Pfeiffer, akit a Vészhelyzetben és a Paid in Fullban is láthattunk, játszotta a férfi főszerepet. Ariana Grande-val 2024-ben készült egy friss változat is a dalból, tavaly pedig Brandy és Monica közös arénaturnia is a The Boy Is Mine címet viselte. Úgyhogy érkezik ez az ikonikus dal, jön Brandy és Monica és The Boy Is Mine című hatalmas slágerük itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: Beast Top 20 Rewind. 3 points.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Comic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét,

címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en, a Bass Topuzas lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my

96.4 Bass FM Prep Hip Hop R&B. A következő percekben Bruno, Vézsé és Mário szolgáltatják a hangulatot, pörög is tőlük a Senki nem szól ránk.

96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek a Megasztárból megismert Pifút. Tőle indítom a Változnak a helyek szerzeményét.

96.4 Bass FM, Trap Hip Hop R&B. Na most továbbra is maradunk Amerikában, hozom nektek Wiz Khalifát, aki továbbra is lelkesen zenél, de emellett elkezdett az utóbbi években látványosan sportolni. MMA jellegű edzéseket, illetve kondis videókat szokott kirakni a platformjaira. Most indítom tőle a

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentorom Marics Peti, és az ő közösük a Svin.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Rap Hip Hop R&B. Na megint magyar vizeken evezünk, hozom nektek Vézsét. Jó hír mindenkinek, aki nem csak hallani szeretné, hanem látni is Vézsét, ugyanis ott lesz a színen június 19-én, és biztos vagyok benne, hogy ezt a következő dalt is előadja. Pörög nektek

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek a Manchesterben éppen tegnap fellépő The Weeknd-et, aki óriási sikert aratt világszerte a turnéjával. Indítom tőle a Blinding Lights slágerét.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Base FM. Base FM.
2: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: keep me down.
1: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Na, indítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek a BSV srácokat Nagy Bogival köröltve, és még mindig óriás kérdés, hogy vajon McLeod és Bogi összejöttek-e vagy sem. Minden esetre pörög tőlük az Always Be Mine.

96.4 BSFM, Prep Hip Hop R&B. Jönnek a Valmáros srácok, akik javában turnéznak. Pörgetem tőlük a Playboyt.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Azariát, aki Miskolcon fog fellépni most június 27-én. Most indul tőle és lesz tőle a Habibi.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citro Megget!
2: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
3: Rögtön itt lesz velünk a mindig provokatív Doja Cat, tőle pörög az Agora Heels.
4: Kissing and hug the cutters, whether they like it or not. I wanna show you up, I wanna show you up.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek Lil Frakot, aki iszonyatosan jó szezon elé néz, ugyanis nagyon sok koncertje van. Indítom tőle az Artstyle című szerzeményét.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Megasztárban felfedezett Pifut, aki sikert sikerre halmoz. Indítok is tőle egy sikeres dalt, jön a Változnak a helyek.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, beborulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint a BSV srácokkal és Báj Alex-el. Ne felejtjétek, a július 3-án a Plázson fognak fellépni a BSV srácok, és biztos vagyok benne, hogy a következő dal is elhangzik. Indul a Báj Alex-el közös Lidokain.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezik!

Felhagyni egy Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Elindul a műsorom utolsó órája, én Széles Íza vagyok. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu keresztül. Így elértek minket bárhonnan. Most pedig jön Doja Cat, és tőle a Vegas.

0: Rap, hip hop, R&B.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet meredek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B 96.4 Bass FM.

0: Get the fuck up, Long Island. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Tudjátok, mondtam, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620-964-99-99-es számon. Ancsi üzent is nekem, szia Iza, mindig a BSFM-et hallgatom, és most nagyon örülök, hogy kisütött a nap és nem esik. Bármilyen dalnak örülnék. Na jó van, pörög neked Azariától és Destől a Drogba.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak.

Hát elstartolt a foci VB csütörtökön este, magyar idő szerint. Ebben az órában pedig két olyan előadót is hallhattok, aki idén himnuszt írt a foci VB-hez. Ők pedig közösen tették, jön majd Future és jön Tyla is ebben az órában. Rajtuk kívül itt lesz az Eminem Nate Dogg páros, mert hogyha nyár, akkor persze Nate Dogg trackek minden nap. Aztán érkezik majd a Cypress Hill is, egy igazi hamisítatlan 90-es évekbeli klasszikussal. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, jön a Schwindler itt a 96.4 Bass

R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM. So fair.

Rap, Hip-Hop, R&B. Hogyha beköszönt a nyár, akkor nálam mindig előkerül néhány album, amiket télen egy picit talán hanyagolni szoktam. Az egyik ilyen például Tupac-tól az All Eyes on Me, és hát persze érkezik mellé a Nate Dogg összes, gyakorlatilag a Mester Music and Me című lemeze, és minden olyan közreműködés, amiben zseniálisan énekelte a refrént. A folytatásban az utóbbi kategóriából érkezik egy, a címe Shake That, természetesen Eminemmel jön együtt Nate Dogg, itt a 96.4 Bass FM-en.

Ezik, akik valószínűleg már soha többé nem fognak együtt stúdióba vonulni. Rihanna érkezik ugyanis Drake-kel közösen, az utóbbi torontói rapstar pedig elég komolyan beszólt Rihanna férjének, A$AP Rocky-nak néhány hónappal ezelőtt, ez a beef pedig egyelőre nem látszik megoldódni. Szóval most jöjjön egy gyakorlatilag már megismételhetetlen track, ez a Work itt a 96.4 Base FM-en.

kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

teljes egészében spanyol nyelvű Cypress Hill album. A Cypress rajongók persze azonnal rávágják, hogy de hát ott van a Los Grandes Éxitos en Español, ahol a legnagyobb sikereiket rappelték el újra spanyol nyelven. Igen, igen, de most teljesen új trackeket kapunk a legendás négyestől, Birilltől, Sandoktól, Eric Bobótól, na meg DJ Maxtól, hogyha egy picit ő is besegít ebbe a projektbe. A folytatásban jöjjön egy track, amit még a 90-es évek elején készítettek, és gyakorlatilag az MTV generáció számára egy meghatározó track, na meg egy 90-es évekbeli rap klasszikus, ez az Insane in the Brain itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Alig néhány pillanat, és a következő órát magyar trackkel indítjuk. Jude Law érkezik, akinek nagyon várjuk már az új lemezét. Az lesz a címe, hogy Civil, és még idén nyáron meghallgathatjuk. Mindjárt jön tőle a Sötét.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az házan.

Itt pedig zenélni fognak nektek, jön majd Travis Scott és DJ Snake, akiket egyébként összekapcsol az, hogy mindketten részt vettek a budapesti BL döntőn, mindketten a PSG-nek szurkolva. Aztán érkezik majd ebben az órában a Dr. Dre, Snoop Dogg páros és a másik NWA legenda, Ice Cube is beköszön. Kezdeni azonban Jack Harlow-val fogunk, méghozzá egy első osztályú trackkel jön a First Class, ami nem mellesleg egy Fergie dal újra gondolása. Ez forog itt a 96.4 Bass FM-en.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

FM, Rap Hip Hop R&B, a legenda a történet szerint Dr. Dre már a stúdió ajtóból fordult vissza, amikor meghallotta, hogy a legendás billentyűs Scott Storch milyen témát játszik, és azt mondta, na, ez az. Az a bizonyos téma pedig a Still D.R.E. fő témája volt, amivel végül a világ egyik legsikeresebb rap trackjévé emelkedett ez a nyugati parti klasszikus, az pedig már csak a habatortán és egy újabb legenda, hogy a dal teljes szövegét nem más írta, mint Jay Z, aki akkoriban bizony a saját lemezei mellett másoknak is vállalt szövegírói munkát. A folytatásban jön tehát az egyik legkomolyabb klasszikus 1999-ből Still D.R.E. Snoop Dre, itt a 96.4 Bass FM-en.

amikor Kendrick Lamar elmesélte, hogy óriási Tupac rajongó, azon talán már egy picit inkább, amikor egy interjúban azt is elárulta, hogy édesapja a 90-es évek közepén elvitte a California Love klip forgatására, ahol látta Tupacot és Dr. Dre-t egy szedben rappelni, és hát persze a történethez hozzá tartozik, hogy aztán több lemezen keresztül is dolgozott a nyugati parti legendával, Dr. Dre-vel. A folytatásban jön Kendricktől a Peekaboo itt a 96.4

maradunk a West Coast-on az óra végén is. Ice Cube következik ugyanis, ráadásul Mac 10-nel közösen, szóval a Westside Connection kétharmada jön, ugyebár Duff C volt a harmadik, aki ebben a legendás projektben részt vett, amivel a 90-es évek közepén, hát egy picit beszálltak ők az East Coast, West Coast beefbe, viszont egy sokszoros platina lemez lett ennek a vége, ez volt a Bow Down. Na de most jöjjön a You Can Do It, amivel aztán az Up in Smoke túron szerepelt Cube és Mac 10 óriási erővel, ez jön itt a 96.4 Base FM-en. Yeah, yeah.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma megünnepeljük majd Busta Rhymes éppen 20 éves albumát, akárcsak a Comic Sins, az első Betonhoffi album 5. születésnapját. Csütörtökön elstartolt a foci VB, a hip-hop bölcsőjét, New Yorkot, azonban egy másik sportág, a kosárlabda tartja éppen óriási lázban, a Knicks ugyanis 1999 után újra döntőt játszik, és magyar idő szerint vasárnap hajnalban 1973 után megint bajnok lett. A Madison Square Gardenben együtt szurkol a csapatnak többek között Fat Joe, Jada Kiss, Nas, Spike Lee és persze a Garden hercege, Timothy Chalamet. Az előbb felsorolt rapsztárok pedig mind jönnek ma, kezdeni pedig French Montanával, Max B-vel és Remy Ma-val fogunk, és az ő újdonságukkal, amit kimondottan a Knicksnek dedikáltak. Hajrá New York, ez

0: bag. Past the fifth, I'm a leader at last. This a don you with, my nines a spit. Niggas lose consciousness.
1: 96.4 Beez FM. Rap, hip hop,
2: R&B.
1: A mikrofonnál DJ Venom. Ez itt a Bass Ride. Minden hétvégén. Minden hétvégén.
3: I got 100 guns.

0: 96.4 Kiss FM, Rap Hip Hop R&B újabb bejelentés érkezett az elképesztő idei koncertszezonra. Don't Be Dumb című új albumát ugyanis nálunk is bemutatja majd A$AP Rocky. A tavalyi szigetes fellépése ugyan elmaradt, de most saját aréna show-val érkezik a Pap Lászlóba, és ahogyan a plakát fogalmaz, alter egói is mind vele lesznek majd. Az új album trackjei mellett azért én egyfajta A$AP Best Of-ra is számítok ezen az estén, és egy kicsit reménykedem benne, hogy a most következő Love Sick is elhangzik majd az arénában. Addig is A$AP Rocky és A$AP Mob fanok hangolódásra fel, érkezik Lord Pretty Flacco egyenese Harlemből itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Please, man, pretty please with a cherry on top, game.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B a napokban betöltötte a második X-et, Busta Rhymes egyetlen olyan albuma, ami megjelenésekor az amerikai albumlista legelső helyén nyitott. Ez pedig a The Big Bang, amivel egy egészen új kinézetű Bustát ismerhettünk meg anno, és amit Dr. Dre kiadójánál jelentetett meg, természetesen a jó doktor folyamatos segítségével. Hallatunk rajta Timbaland és Swizz Beatz beatet, közreműködőként ott van rajta Q-Tip és Stevie Wonder, igen, Stevie Wonder. Ezen szerepel a Touch It, aminek a remixében mindenki is rappelt abban az évben, az album pedig végül 800 000 példányban kelt el, ami az aranylemes státuszhoz elég volt, a platinához azonban már nem. A folytatásban jön a The Big Bang New York városáról szóló himnusza az utánozhatatlan Busta Rhymes-tól itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, a San Antonio New York NBA döntő legutóbbi meccsének szünetében nem más lépett fel, mint a nagy alma egyik legemblematikusabb csapata ever, a Wu-Tang Clan, akik előadták az egyik legnew yorkibb rap himnuszt, a Cream-et. Mivel ezután, a performance után a Knicksnek sikerült ledolgoznia kb. 30 pontos hátrányát, ami egyedülálló a liga történetében, és végül megnyerni a meccset, így sok sportrajongó a Wu-Tangnek tulajdonítja ezt a sikert. Hogy ez valóban így van-e, az kérdés, de az biztos, hogy remek, hogy a város művészei és sportolói így támogatják egymást. Cash rules everything around me, a 96.4 Bass.

Venom 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B.

napot. Az életem pazar, ma kérlek ne zavar. Ennyi mez a napja, ennyi mez a nap. Kizártam a baj, csak élvezet marad. Ennyi mez a nap, ennyi mez a nap.

hamarabban jön majd Lil Kim, Jada Kiss, Anderson .Paak és Rakim is, ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Előbb azonban mindenképp beszéljünk egy picit a csütörtöki Charlie Tuna koncertről, ahol a Jurassic 5 Los Angeles-i legendája, én nem akarok nagy szavakat használni, de az egyik legjobb hip-hop koncertet követte el, amit életemben láttam. Nagyon ritka az ilyen átgondolt, profin előadott ötletekkel teli show, Charlie Tuna pedig amellett, hogy tökéletesen rappelt 1 és 3/4 órán át, elképesztően barátságos és kedves személyiség, és öröm volt látni, hogy az akvárium közönsége vele és zenekarával együtt tombolta végig a koncertet. Még sok-sok ilyen remek estét a kedvenc műfajunknak, most jön a végtelenül barátságos bariton Mr. Charlie Tuna itt a 96.4 Bass.

Mikronnal is elérhető a Netflixen Anderson Paak családi vígjátéka, a K-Pops. Óriási Los Angeles-i kedvencünk egy teljes albumnyi új dalt is megjelentetett a filmhez, remekül tette, ahol a legtöbb dalt valakivel közösen vette fel, a K-pop sztárok mellett például a fiatal szupertehetség J.I.D. is hallható rajta. A film, hát első ránézésre egy kedves, de középszerű vígjáték, de Anderson multitalentuma mellett azért nem lehet elmenni. Énekel, rappel, remekül dobol, producerkedik, dalokat ír Mariah Careynek, DJ-zik, kiadót alapít, most pedig filmet rendez. Csak így tovább, Andy, mi minden szívesen fogadunk, amivel jelentkezel, most pedig forogjon a Tintz Kendrick Lamarral közösen Mr. Anderson Paaktól itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B a napokban ünnepelte 5. születésnapját, az első Betonhoffi mixtape, a Comic Sins. Nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánunk ennek a nem csak Ádi karrierében, hanem sok szempontból a magyar hip-hopban is sorsfordító albumnak, ami 5 év után is ugyanolyan friss, mint mikor először hallgattuk. Szeptember 24-én pedig a 3. országos Citromért találkozón, biztos vagyok benne, hogy a parkban ezt az 5. születésnapot is alaposan megünnepli majd a gang. A folytatásban jön a Comic Sinsről az Off-White, itt a 96.4 Bass FM-en.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nietzsche a kepsent a falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az első D12 album kerek szülinapját, és az is kiderül, hogy kikkel készít közös albumot a New York-i legenda, Rakim. A végére még a nagyalma másik hőse, Jay-Z érkezik, aki hosszú évek után újra koncertezik, és egy európai dátumot is bejelentett, méghozzá Párizsba, ahol valószínűleg 80 ezer ember előtt áll majd színpadra. Most jön tőle, és Pharrelltől az I Just Wanna Love You itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

96.4 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Az első két órában én állok a pultok mögött, a második kettőben, azaz 10 és éjfél között érkezik hozzátok Ben Junior az abszolút kedvenceivel. De nem is szaporítom tovább a szót, a zené, a főszerep ma este is. Az első blokkunkat Lil Nas X és az Industry Baby nyitja majd, úgyhogy hangot fel, mert indulunk is itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelem a kedvenceimet itt a Superfly Radio Show-ban. Megalapozzuk nektek a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior 10-től egészen éjfélig érkezik majd hozzátok. De tudjátok, hogy a Superfly Radio Show nem csak szombat este szól, hanem pénteken is, amikor házigazda Revolution és érkezik hozzá Nash és DJ Venom is. Az elmúlt pár percben Jack Harlow és az ő múzsája a Dua Lipa szólt itt a bészen. A következő percekben pedig a Praise the Lord után elindulunk egy kicsit klasszikusabb irányba, ami

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este várunk titeket, hogy megalapozzuk a buli hangulatot. Szombaton, azaz ma este, én Bréda Bia nyitom az első két órát, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Milyen finom zenék voltak itt az elmúlt pár percben, ez volt Tweet és Missy Elliott kollabja, az Oops, Oh My. Hatalmas siker volt a megjelenése után, az R&B toplistákat is vezette. És hogyha már a sikerről beszélünk, akkor egy olyan dallal megyünk tovább, ami 7-szeres platina minősítést kapott. A háttérben már

0: you, Nikki. I love you.
1: 94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton itt a Superfly Radio Show-ban hallhattok mixelni. A kedvenceimet pörgetem este 8 és 10 óra között. Megalapozzuk a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De mi most bele is vágunk a következő blokkunkba, amit 6ix9ine és a Genie című dala indít majd. Utána pedig velünk lesz Macklemore, a Trish Chappal, Nicki Minaj, Tyga és Laro is. Igyekszem mindig figyelni arra, hogy a mixeim során legyen old school, legyenek csajos beatek, legyenek újdonságok is. Úgyhogy bele is csapunk, érkezik tehát 6ix9ine és a Genie itt a Superfly Radio Show.

94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Szokatlan Radio Show-ban mixelek nektek, este 8 és 10 óra között. Utána pedig a pultok mögé érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd nektek a talpalávalót. Az elmúlt pár percben igazi csajos beatek szóltak, ez volt Laro és a Big Energy. Most pedig megyünk is tovább, Drake egy

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden pénteken és szombaton várunk titeket, este 8 és éjfél között hozzuk a talpalávalót. Péntekenként Revolution vár titeket, az oldalára pedig érkezik mixelni Nash és Venom. Szombaton pedig én indítom az első két órát, utána pedig egészen éjfélig Ben Junior. Hogyha szeretnétek írni nekünk, üzenni, azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig nincs más hátra, mint előre, az alapítjéről már halljátok, hogy ez nem más, mint Drake, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Play!

0: FM. Bass. Rock. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál Prédobio.

0: Figyelj, bro! Told az igét! Superfly! A 96.4 Base FM-en!
1: Base!
0: Rap! Hip-hop!
1: R&B!
0: Mixben! Superfly! A lemezjátszóknál! Prédabia! Prédabia! Prédabia!

98.4 Beats FM Rap, Hip Hop, R&B. Az elmúlt pár percben Docseket énekelt és rappelt nekünk itt a Beats-en. Én pedig Breda Bia vagyok, egészen 10 óráig a lemezjátszók mögött. Hozok old school beateket, újdonságokat, dögös csajos trekkeket, és olyanokat is, ami old schoolnak tűnhet, de nem éppen az. Mint például a következő dal, érkezik G-Eazy és Mark Morrison. Ez az ő újdonságuk a Provide, a Return of the Meg alapján. Itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Üdvözöllek a Superfly Radio Show-ban, ahol minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig Jómagam, Breda Bia kezd, utána pedig érkezik Ben Junior. Az elmúlt pár percben egy abszolút partindító old school track, a Drop It Like It's Hot szólt, és megyünk is tovább az Outkast-tel is, a Miss Jacksonnal, a Superfly.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ez volt Laro és a Big Energy. Hozzuk ezeket a vidám vibe-okat, a jó energiákat minden szombat este. Az első két órában a pultok mögött jó magam Breda Bia, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Így szombat este hozok olyan dalokat is, amik tökéletesek a parti előtti készülődéshez. Villájammal megyünk tovább, ez a Boys and Girls Pia Miával a Szopafly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, minden szombaton a Szoboszlai Radio Show-ban mixelek nektek 8 és 10 óra között, hozom a kedvenceimet. Lassan az óra végéhez közeledünk, amiben velünk lesz még CRM, Missy Elliott, Jay-Z, Beyoncé, DJ Khaled, a következő track alapbeatjét pedig már 1000%-ot felismerted. 1992-ben stúdió

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Lépj be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Space FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Itt
1: Ghost Allen. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.